0: pénzé. Ez a legérdek, én álmozzátok.
1: Un saludo cordial de vos amigo Robert Jandor y siguen en sintonía con Bogia FM.